kirakathoz húzok, s fölmérem, hogy miben szabad bíznom. Csak női szempár smirgőzi az izmom.